0: Megvonat. Megvédem a magát.
1: Go ahead.
0: It's going to be Harry Beaver, 2 Tom Barney, Charlie Nathan Frank, 7 Sam, 101, 6667.